Jokmo we tata ta umani. Kata nyala. Ite fui kame tu kafe mini yuma. Jokmo wule kame. Ani gingi masau. Ah kunyuma ni kujuu.